Sidehidak Taviri. Hozit Taminesi Wankem Tajaman Binasakpa Kurajam Nimajaranna. Sidehba Laishol Ishei.

Tanjan na chom tabiri. Makal mathel ki thorum kya sandok tu na tahanjari ba si. Mega har sham hum dasmik manga da sandok chari ba Akashvani Imphal ki FM Sangai channel degini. Hogze yu ki pung tarin makai tari. Manipuri da pao tabiri si.